Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Olmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Olmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi. Mai műsorunkhoz is kellemes időtöltést kívánok!

Nem csak a naptár mutatja, hogy vége van a nyárnak, hanem látjuk és érezzük is. Tűnik a meleg, hűvösebbek a nappalok, esők jönnek, szelek tombolnak. Néha úgy érezzük, hogy hirtelen minden fény eltűnik az életünkből. De szerencsére még velünk tart a nap. Már gyengébben, de még mindig átragyogja napjainkat. Az ősz a magyar irodalomban az egyik leggazdagabb és leggyakrabban visszatérő motívum, mely a változást, a mulandóságot, a számvetést, az emberi élet szakaszait és az őszi melankóliát fejezi ki. Az ősz legnagyobb tanítása talán az, hogy az életnek nincs kezdete és vége, minden megismétlődik, mert körbe-körbe forog. Az életnek pillanatai vannak, amiket meg kell éljünk teljes szívvel.

Idézet Radnóti Miklós Naptár című verséből. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel! A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, a perzs előtt, a hűvös esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Szeptember latinul azt jelenti hetedik. Hogy miért hívják az év 9. hónapját hetediknek? A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, és mivel az ő naptáruk még márciussal kezdte az évet, szeptember a hetedik hónapra esett. A magyar kalendáriumokban szeptembert őszelő havának hívjuk, de Szent Mihály is névadónak számít, akinek ünnepét szeptember 29-én tartjuk. Előfordul az ősi magyar megjelölés is, miszerint földanya havának nevezték. A néphagyomány szerint a szeptember 29-éig, Mihály napjáig még nem repültek el a fecskék, akkor új évig nagy hideg vár.

Az ősznek több első napja is van, attól függően, hogy naptári vagy csillagászati szempontból nézzük. A meteorológiai ősz vagy naptári ősz első napja szeptember 1-e a Föld északi féltekén, így Magyarországon is. A csillagászati ősz kezdete szeptember 23-a. A csillagászati ősz az őszi napi egyenlőség napján kezdődik. Bár elérkezett a naptári ősz, de szerencsénkre az időjárás még mindig szép. Talán ezek a nyár utolsó meleg napjai. Majd azután szép lassan beosonnak a borús, őszi napok, de amíg még lehet, élvezzük a nap meleg sugarait, a nyár búcsúcsókját.

Szeptemberben is akadnak olyan jeles napok, amelyek ünnepekhez kapcsolódnak, szerencsét vagy éppen bal szerencsét hoznak. Szeptember 4-e Rozália napja. Palermo védőszentjére, Szent Rozáliára emlékezik a katolikus egyház a 19. században élt szűzről, akinek az apja Nagy Károly császár leszármazottja volt. Mindössze annyit tudunk, hogy fiatal korában a város környéki hegyekbe vonult vissza, ahol imádság, böjtölés és elmélkedés között fejezte be életét 1163 körül. Szeptember 5-e Szent Lőrinc napja. Nálunk úgy tartják, hogy Lőrinc napon fordul az időjárás, s ezután már a körte és a dinnye rossz ízű. Általánosan ismert hiedelem, hogy Lőrinc napja után nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisil. Lőrinc a 4. század óta az egyik legnépszerűbb szentje a kereszténységnek. Különben a görög dinnye nem utóérő gyümölcs, ezért az idő előtt leszedett termés színtelen, íztelen marad. Ezt gyakran tapasztalhatjuk a túl korán leszedett és messziről ide szállított dinnyéknél.

Szeptemberben van az őszi napi egyenlőség. A régi korok embereinek a nappalok rövidülése, a fény, vagy a világosság fogyása volt a szeptemberi hónap jellemzője. Szent Mihály havában kezdik a szüretelést, koszorút készítenek és készülődnek a szüreti bálokra. Az egyik őszi népszokás a piros alma ünnepe, amikor a mosdóvízbe piros almát tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az egész évben egészséges marad, és piros posgás arcú lesz, mint az alma.

szeptember első napjaiban mondogatják, megjött az első ember, vagyis a szeptember. Megjött, hogy számon kérje, mit gyűjtöttünk az elmúlt nyáron. Mert a nyár bizony elmúlt. Ez már az ősz kezdete. A szilvaérés, a szüretelés, a betakarítás ideje.

Magyarországon szeptember 1-én kezdődik az új tanév. Az iskola kezdés nagy nap a gyerekek életében. Van, aki nagyon várja, van, aki fél tőle, esetleg teherként élik meg. Magyarországon az 1868-as népoktatási törvény a 6 és 12 éves gyerekek számára kötelezővé tette az iskolába járást, és egyúttal egységesebb keretek közé terelte az oktatást. A 6 és 14 éves kor közötti, azaz 8 osztályos kötelező iskoláztatást hivatalosan 1940-ben rendelték el törvényileg, de gyakorlatban 1945-től lépett életbe. A tanítás rendje fokozatosan a mai is ismerős szeptembertől júniusig tartó időszakhoz igazodott. Ennek vidéken különösen nagy jelentősége volt. A hosszú nyári szünet alatt a gyerekek segíthettek a családnak a mezőgazdasági munkákban, ősszel pedig visszatérhettek az iskolába. Németországban tartományonként változik a rend. Van, ahol augusztusban, máshol csak szeptember közepén kezdődik az iskola.

0: Petőfi Sándor versét Mensáros László színművész adja elő.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen lebetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalodgyanán zeng, méla csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tedd. Fölnekeltsük álmából a szendergő természetet.

0: Megkezdődött az új tanév. A most következő kabaré jelenet címe Tanévnyitó. Előadják Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
1: Megbűnhődtem már.
2: Kisfiam, köp ki a rágot? Mindig ez van a szádban.
3: Nem, mert szózat alatt másikat nyitok.
4: Adjál már békén, hülye gyerek! Páriska, Hiltonka, gyertek! Tessék mondani, lesz tűzi játék is?
5: Lesz, ha nem húzol el innen.
6: Csokolad, Marika néni!
7: Szervusz, Gáborka, hol voltál a nyáron?
6: Facebookon.
7: Na, de azért csak mentetek máshova is.
6: Igen, meglátogattuk a nagymamát, az Ivivel. Szalai Károly, szeptember 1-ére. Donászi Magda verse. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek, szüleik így ránézésre sok mindenre képesek. Ők is jártak iskolába, de az nagyon régen volt, ha táppénz helyett dolgozol, az igen komoly szégyen forc. Itt állunk most újra, diáktársak együtt, a tanárnő már idegropi, de lehet, hogy csak meggyütt. Rikácsolni fog a gírhes minden áldott reggel, ennyit tud csak kezdeni a sok hülye gyerekkel. Hátitáskás kisfiú a tanterembe toppant, messziről már éreztük, hogy nem látott még szappant. Tanároknak százai készen állnak újra, csak az igazgató nincsen itt, a titkárnő.
8: Tisztelt jelenlévő! A szép vers után...
6: Kúrja!
8: Most felkérem dr. Locsmányiné Pozsik Margit igazgató helyettest, hogy tartsa meg évnyitó beszédét magának.
9: Kedves szülők, tisztelt gyerekek! Iskolánkat egy kormányrendelet értelmében összevonták a Magyar Turizmus ZRT-vel és egy asszonykórussal. Így bezárni nem fogják, pláne, hogy valaki lelopta a kapuzárát.
6: Dugja!
2: Kisfiam, maradj már nyugton!
6: Alávág a diri az Éva néninek.
9: Ebben a tanévben is sok száz kisdiák kezdi meg nálunk tanulmányait.
6: Bezavarja a macit a málnásba.
9: A pofádat befogod. Örömmel jelenthetem, hogy nagyon sok elsősünk van, hiszen az új jogszabályok szerint megint lehet buktatni. Így a már beiratkozottak mellé felsorakoznak a tavalyi nyolcadikosok is. A nyárnak vége.
10: És neked is mindjárt!
9: Most nagy reményekkel állunk itt.
10: Ugye lesz támogatás is?
9: Kedves gyerekek, ti vagytok a mi kertünk fái. Erősödik a törzsetek, sűrűbbek a lombjaitok.
6: Anyád, hogy van?
9: Halkan útra kell a nyár.
10: Szigónia, Titanilla, gyertek! Szidike, titike!
9: Az óvoda iskola kezdés.
10: Halló! Most szállok be a taxiba!
9: Különösen ott,
10: úgyhogy miért nem írom ki a nevemet? Úgy csinálsz, mint aki el tudja olvasni.
9: Különleges szeptember első hétfője. Minden kedves diákunknak eredményes tanévet kívánok.
6: Az igazgatóval akarok beszélni.
9: Az igazgató elment.
6: Donászi Magda verse. Megpattant a Diri bácsi, mint a gitár húrja. Tudjuk, hogy az autójában a titkár...
9: Tisztelt jelenlévő! Vége az ünnepének.

Ma a gyermekeknek Gyurkovics Tibor Iskola nyitogató című versét mondom el. Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? A takács, a kovács, a kőműves, meg az ács, a kardjával oda jár keselovon a huszár. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, mennyi szálon fonapók. Itt tanulta meg az ít, hogy a

kinyújtom a kezemet, ha ugyan elérem a kilincset, s bemegyek pirosan, fehéren. Körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok. Itt tanult meg a halász is készíteni csónakot. Itt tanulta meg az át és a matematikát, itt tanulta meg az ót, hogyan kötik a csomót, meg a dét, meg a tét, és itt tanulta meg az emberek becsületét.

Tegnap még virágos volt a rét, mező, felette egy vidáman repkedő színes pillangó, zúgó mésereg. Tegnap még vidám volt és meleg. Ma már borult az ég, metsző a szél, a fáról hull az elsárgult levél. A sok virágfej búslakodva int, a dértől vannak elhervadva mind. Ma már a földre szemfedő borul, s a fák felett az őszi szél dúdol szomorún. Írta Dzsida Jenő.

annyira szeretem a szeptembert. Valahogy olyan, mintha lelassulna az idő. Mintha icipicit több idő jutna arra, hogy megéljem mindazt a szépet és jót, ami körülöttem van a világban. Valami megfoghatatlan, de mégis nagyon is érzékelhető, béke járja át a levegőt. És ez csodaszép. Írta Sallai Fanni.

nagy nyári hőség, az esőhiánya nagy szárazságokat és óriási erdőtüzeket okoz. A régi falusi kutak mélyén a legnagyobb szárazság idején is maradt egy kevés víz. Az öregek azt mondták, a föld soha nem engedi, hogy egészen kiszáradjon az élet. Mindig őriz magában egyetlen cseppet a legnehezebb időkre. Nagymamám azt mondta, a mi szívünk is ilyen. Mindig marad benne mélyen elrejtve egy kis remény, hogy amikor minden elveszettnek tűnik, amikor nem tudjuk hogyan tovább, akkor még mindig ott lappang az a csepp remény, mely tovább visz utunkon.

0: Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdé. Napsütéses, vidám, szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.